0: Salzkoger Sümlischen an Leitenbergl.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Prime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Am Vormittag haben sich noch dichte Wolken und es gehen Regenschauer nieder. Am Nachmittag nimmt die Schauerneigung deutlich ab und es kommt mehr und mehr die Sonne hervor. Der Wind wird schwach bis mäßig, in höheren Lagen mitunter auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Nachmittagstemperaturen 19 bis 23 Grad. Momentan messen wir 16 Grad hier in Oberpullendorf. A délelőtt folyamán kitartanak még a gomoly felhők, és egy-egy zápor is előfordulhat. Délutántól aztán egyre csökken a csapadékhajlam, és egyre többször bukkan elő a nap is. A gyenge mérsékelt észak-északnyugati szél a magasabban fekvő tájékon megélénkül. A csúcshőmérséklet ma 19 és 23 fok között várható. Felsőpúján a hőmérők most 16 fokot mutatnak.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Schönen guten Morgen am 14. September. Ich bin László Keszély und jetzt beginnt die Sendung Memo hier auf Radio Mora mit Nachrichten, mit Veranstaltungstipps, mit viel, viel guter Musik und mit interessanten Themen. Szép jó reggelt kívánok Önöknek ezen a csapadékosnak tűnő hétfő reggelen. Én Keszély László vagyok, a Memót hallják itt a Rádió Morán. Egészen 11 óraig rádiózhatok együtt a térség egyetlen helyi szabad közösségi rádiójában, ahol hozom is Önöknek a legfontosabb híreket, programajánlatokat, sok-sok érdekes témát, meg a legjobb zenéket is. Tartsanak velünk!

0: herrlich hin, hin, hin.
1: Ein israelischer Band, ihr erster Song und gleich die erste Hitsingle. Die Rede ist von Temple City, die mittlerweile schon auf der ganzen Welt auf Tour sind. Aber wie kann das sein? Viele stellen sich genau diese Frage. Eine wirkliche Antwort darauf gibt es allerdings nicht. Seitdem hat die Alternativ-Rockband bereits eine zweite Single veröffentlicht. Bei uns kommt aber jetzt ihr erster Song und zwar Self-Aware auf Radio Mora. Egy israeli Alternativ-Rock-Zenekar itt a Rádió Morának a Temple City. Sokan kérdőre vonják, hogy lehetnek világszerte ilyen sikeresek, miközben eddig egy darab daluk jelent meg, ami világsláger lett. A kérdésre pedig igazán jó válasz nincs is. A zenekar a világon már sok helyen turnézott, de hogy mit játszanak végig, azt én sem tudom. Vagyis azóta megjelent még egy kis lemezük, de most itt a Rádió Morán az átütő sikert jelentő Self-Aware következik.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfélig.

0: folyamán kitartanak a gomoly felhők és egy-egy zápor is kialakulhat. Délutántól aztán egyre csökken a csapadékhajlam, és egyre többször bukkan elő a nap. A gyenge mérsékelt észak-északnyugati szél a magasabban fekvő tájokon megélénkül. A csúcshőmérséket 19-23 fok között várható. Hosszúszág után Károlyfalván és Répce-Sarodon 16, Sopron Keresztoron és Kaboldon pedig 17 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
0: Guten Morgen aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz in Oberpullendorf. Ich heiße László Kessei und das ist die Sendung Memo bis 11 Uhr. In dieser zweiten Stunde kommt gleich wieder unser aktuelles Thema des Tages und später bringe ich Ihnen auch einen Musiktipp. Szép jó reggelt kívánok Önöknek, kedves hallgatók! Ez a Memo itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessei Lászlóval. Ebben az órában, a Memo második órájában nem sokára ismét hozom aktuális napi témánkat, később pedig hozok majd egy zenei ajánlatot, és tartsanak velünk!

Am kommenden Wochenende finden in Ungarn die Tage des kulturellen Erbes statt. Bei der jährlichen veranstalteten Reihe können Besucher historische Gebäude, Denkmäler und besondere Orte besichtigen, die sonst gar oder teilweise nicht öffentlich zugänglich sind. In Sopron-Ödenburg öffnen unter anderem das Bergbaumuseum, das Komitatshaus, das Rathaus und die Karpatimühle ihre Türen. In Neuzengroß-Zinkendorf kann das Szechenschloss besucht werden. In Küsse-Güns stehen unter anderem der Zwinger-Öreg-Turm, der Jurschitsch-Platz und der Festetitsch-Palast auf dem Programm. Auch das Iseum in Sombathely Steinemanger lädt Besucher zu einer besonderen Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein. Most hétvégén lesz Magyarországon a Kulturális Örökség napjai, mely egy évente megrendezett programsorozat, amely során a nagyközönség olyan műemlékeket, történelmi épületeket és helyszíneket látogathat meg szakszerű vezetésekkel, amelyek az év többi részében zárva vannak, vagy korlátozottan látogathatók. Sopronban a Bányászati Múzeum, a Megyeháza és a Városháza, valamint a Kárpáti Malom várja az érdeklődőket. Nagyszentgyörgyön a Széchenyi Kastély, Kőszegen például a Jurisics vár, valamint a Festetics Palota, Szombathelyen pedig az Ízeum várja az érdeklődőket.

In unserem heutigen Musiktipp hören Sie Robin Schulz und Watermat mit Take It Slow Bullet. Der Song ist eine Neuinterpretation von Watermats Dance It Bullet aus dem Jahr 2014 und verbindet die bekannte Melodie mit modernen elektronischen Sounds und Robin Schulz typischer Handschrift. Gleichzeitig vermittelt der Titel eine einfache Botschaft. Manchmal sollte man einfach einen Gang zurückschalten und den Moment genießen. Mai zenei ajánlatunkban Robin Schulz és Watermat közös újdonságát hallhatják, a Take It Slow Bullet, a Watermat 2014-es nagysikerű Bullet című Deep House slágerének újra gondolt változata. A jól ismert dallam ezúttal énekkel és modernebb letisztulta produkcióval tér vissza, Robin Schulz jellegzetes hangzásával kiegészítve. Az új változat üzenete is más. A dal arra biztat, hogy néha lassítsunk és ne hagyjuk, hogy a mindennapok rohanása magával ragadjon. A Take It Slow Bullet augusztus 14-én jelent meg, és már indítom is önöknek itt a Rádió Morán.

unser Musikblock 10 vor 10 kommt jetzt mit drei Songs ohne Unterbrechung. Zuerst Gigi D'Agostino mit La Passion, danach Hollow Pins mit Jerekek und im Anschluss Zdravko Čolić mit Mala. Három zene megszakítás nélkül 10 perccel 10 óra előtt itt a Rádió Morán, elsőket jön Gigi D'Agostino és a La Passion, utána pedig a Hollow Pins és a Jerekek.

0: 3 fok között alakul. Sopronban 17, Felsőpolyán, Kőszegen és Rohoncon pedig 18 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Memo, das Meersprachige Morgenmagazin.

The Hollies mit Bus Stop hier auf Radio Mora. Einen schönen Vormittag, es ist 10.07 Uhr. Sie hören noch immer die Sendung Memo, heute Montag mit mir, Laszlo Kessei. Gleich geht's weiter, wieder noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages. Später folgen Veranstaltungstipps, aber jetzt nach nur ein, zwei Songs folgen auch die Tagesschlagzeilen. Szép délelőttet kívánok Önöknek, én Kessei László vagyok, és a Mémót hallják itt a Rádió Morán. Ebben az órában a Mémó harmadik órájában nem sokára még egyszer hozom aktuális napi témánkat. Később jön programajánló, és most viszont egy-két zene után érkezik a lapszemle itt a 98.8-on és a 92.8-on.

Guten Tag, Schlagzeilen kommen jetzt hier auf Radio Mora. Es ist 10.14 Uhr. Klarer Regen, keine Garantie, so kann Stockers Staatsfonds funktionieren. 700 Millionen Euro pro Jahr sollen im Staatsfonds verlangt werden. Die Renditen daraus sollen die Ausgaben für die Pensionen entlasten. Dafür braucht es aber ordentliche Spielregeln. Mehr darüber auf derstandard.at. Schüsse auf ein Geschäft in Wien in den Fängen der TikTok-Mafia. Eine Morddrohung am Wiener Hannover-Markt wirft ein Schlaglicht auf eine türkische Mafia-Organisation, die sich Datons nennt. Es geht um Schutzgelderpressung, Wucherzinsen und vieles mehr. Eine exklusive Recherche der Presse gibt es auf diepresse.com. Emo-Pad aus. SPÖ-Ministerium schickt Essensboten zum Fahrtraining. Ein neues Gesetz verbannt ab 1. Oktober Emo-Pads von Radwegen. Das Verkehrsministerium unterstützt Essensboten beim Umstieg auf E-Bikes. Mehr dazu auf kurier.at. Und CDU gewinnt Kommunalwahl in Niedersachsen, AfD legt zu. Die CDU ist erneut stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen im deutschen Bundesland Niedersachsen auf Bezirksebene geworden. Mehr darüber und über andere Themen auf orf.at. Magyar Péter, lesz nagy ágyú családi pótlék emelés 2027-ben, még hétfőn benyújtjuk a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A magyar miniszterelnök megválasztása óta először adott interjút a mára megújult Kossuth Rádiónak. A többi között beszélte a melegpárok örökbefogadásának kérdéséről, az alkotmányozási folyamat megindításáról, Orbán Viktor példátlan fenyegetőzéséről, az ellenzéki jogokról és saját stílusváltásáról. Erről is olvashatnak a népszava.hu oldalon. És elemző Orbán Viktor harcot hirdetett, de a Fidesz gondjai megmaradtak. Orbán Viktor a Fidesz már ismert politikai üzeneteit vette elő, és egyértelművé tette, hogy a következő időszakban a párt mindenekelőtt saját szavazóinak megszólítására kíván összpontosítani. Az elemző szerint éppen ez jelzi, hogy a Fidesz politikai kínálatából továbbra is hiányzik az a tartalmi megújulás, amely szélesebb választói rétegeket is képes lenne megszólítani. Erről is olvashatnak az index.hu oldalon.

0: the pain.
1: Und jetzt sind wir hier wieder zurück im Studio vom Radio Mora bei der heutigen Radio Spot-On-Sendung mit mir, Anna. Wie schon gesagt, heute geht's um die Serie Friends. Fangen wir dann gleich mal an. Friends ist eine US-amerikanische Sitcom, die von 1994 bis 2004 produziert wurde. Die Serie umfasst 10 Staffeln mit insgesamt 236 Folgen und eine Folge dauert ca. 22 Minuten. Im Mittelpunkt der Serie stehen die 6 Freunde: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross, die gemeinsam in New York City leben. Die Serie begleitet die 6 durch ihren Alltag, ihre Freundschaften, ihre Jobs und natürlich auch ihr Liebesleben. Dabei treffen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Ein wichtiger Treffpunkt der Gruppe ist das Café Central Perk, wo sie gemeinsam jede Menge lustige, chaotische und emotionale Situationen erleben. Hat für sie replü mindegyikének megvan a maga egyéni személyisége és problémái, ami folyamatosan új helyzeteket és konfliktusokat eredményez. Ugyanakkor a sorozat megmutatja, milyen fontos egymás számára a 6 főszereplő barátsága, és hogyan kísérik egymást az élet különböző szakaszaiban. A jó barátok egy egyszerű szitkomnál többet nyújt, és főként a főszereplők közötti kapcsolatok tekintetében drámasorozat elemeit is tartalmazza. Olyan témák, mint a barátság, a szerelem, a család és a felnőtté válás fontos szerepet játszanak benne. Pontosan ez a humor és a személyesebb történetek keveréke tette a sorozatot olyan klasszikussá, amelynek még ma is sok rajongója van. Ehhez a rajongókhoz persze én is hozzátartozok, különben nem is beszélnék erről a sorozatról. De most folytassuk a Before Without You-val, a YouTube-val.

Es ist 16.34 Uhr und eine halbe Stunde der heutigen Radio Spot-On-Sendung hier bei Radio Mora ist schon vorbei. In dieser halben Stunde hast du schon viel über die Serie allgemein gehört und zwei Charaktere habe ich dir schon vorgestellt. Machen wir mit der Hauptcharaktervorstellung weiter. Wie versprochen kommt jetzt Phoebe Buffay. Sie ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste und exzentrischste der sechs Freunde. Sie arbeitet als Masseurin und tritt im Central Park regelmäßig mit ihren selbstgeschriebenen Liedern auf. Phoebe ist sehr unabhängig, hat einen besonderen Blick auf die Welt und sorgt mit ihrer direkten und manchmal etwas verrückten Art für lustige Momente. Lisa Kudrow spielt Phoebe. Sie wurde am 30. Juli 1963 in Los Angeles, Kalifornien geboren und studierte zunächst Biologie, bevor sie sich der Schauspielerei widmete. Neben Friends war sie unter anderem in den Serien The Comeback und Web Therapy zu sehen und arbeitete auch als Produzentin. Fojta Šukmoštokor Joey Tribbianival, aki egy életvidám, sármos és kissé naív színész, aki arról álmodozik, hogy Hollywoodban sikeres legyen. Chandlerrel él együtt, és főként hatalmas étvágyáról és laza stílusáról ismert, ami gyakran nagy nevetést vált ki. Chandlerrel együtt a sorozat egyik legszorosabb baráti párosát alkotják. Joey-t Matt LeBlanc alakítja. 1967. július 25-én született Newtonban, Massachusettsben, és először modellként dolgozott, mielőtt a színészi pályára váltott. A Friends után többek között a Joey című spin-off sorozat főszerepét vállalta, majd később az Episodes című vígjátéksorozatban is szerepelt. Tehát most már 4 karaktert ismersz összesen, de még ne kapcsolj el, mert még 2 mindig hátra van, Rachel és Ross. Néhány perc után majd mindent megtudhatsz róluk, de először egy kis zene. Jó szórakozást a Video Games című dallal Lana Del Rey-től.

Es ist 17.05 Uhr und du hast gerade Far Away von The Colibris gehört. 17.05 Uhr, das heißt, die zweite Stunde der heutigen Radio Spot-On-Sendung bei Radio Mora hat begonnen. Immer noch ich, Anna Mohl, hinter dem Mikrofon. In der ersten Stunde hast du alles über die Serie Friends erfahren, die man wissen sollte. Allgemeine Informationen zur Handlung, zur Besetzung und zu den Charakteren. Machen wir also weiter mit dem weltberühmten Titelsong, der diese Serie nämlich perfekt ergänzt. Beim Titelsong handelt es sich über I'll Be There For You von The Rembrandts. Als Friends 1994 startete, fehlte den Produzenten noch der passende Titelsong. Sie wollten etwas, das die Stimmung der Serie widerspiegelt. Freundschaft, Chaos und das Gefühl füreinander da zu sein. Schließlich fiel die Wahl auf die US-Band The Rembrandts, bestehend aus Danny Wilde und Phil Solem. Der Song wurde speziell für Friends entwickelt und passte mit seinem lockeren Sound perfekt zu den sechs Hauptfiguren. Besonders auffällig ist das berühmte Klatschen am Anfang, das inzwischen genauso untrennbar mit der Serie verbunden ist wie das Intro selbst. Eredetileg a televíziós változat mindössze körülbelül 45 másodperc hosszú volt. Egy rádiós műsorvezető azonban hamar felismerte a dalban rejlő lehetőséget, és lejátszotta a rádióban. Erre a The Rembrandts kibővítette a dalt, és felvett egy hosszabb változatot. Az eredmény? Az I'll Be There For You nemzetközi sikert aratott, és több országban is bekerült a top 10-be. A The Rembrandts számára ez a dal lett karrierjük legnagyobb slágere. A különlegessége, hogy a dal nem egy romantikus kapcsolatról szól, hanem a barátságról és az összetartásról. Pont ez teszi tökéletes háttérzenéjévé a Jó Barátok című sorozatnak. Hat ember, akik együtt élik át mindennapjaikat és nehéz pillanatokban is támogatják egymást. És a mai napig is elég néhány ütem és négy taps, hogy azonnal a Jó Barátokra gondoljunk. Néhány perc múlva megint halljuk egymást, és többet megtudhatsz a sorozatról, szóval tarts velem!

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: A kopasz zömök, fiú, pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Starsky és Hutch Jazz Klubban.
1: Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Jazz Panyelemezt találtam meg, Chano Dominguez és Gerardo Nunez a szerzőpáros. A Jazz Panya 2-es lemez van, a Jazz Panya 1-esem is valahol, csak nem tudom, hogy hol. Mert ilyen néven nem találtam még meg, de majd nyilván rákeresek. De nem ez a lényeg, hanem ez a, ha mi megy itt, kérem, hát zenei, hát ugye nálam azért nem szokott úgyka zenem menni, tehát azért erre figyelek. Tehát, szóval azt kell mondanom, hogy Chas Benavent, a basszus, amit itt csinál, hát ez egy stahanovista. Tehát komolyan mondom, ott, ahol mások eldünnyögnének, ott 5 hangot bejátszik. Olyan eszmetlen mennyiségű hangból dolgozik, hogy erre mondták, ugye mondta Amadeus filmben a császár, hogy sok a hang, sok a hangjegy. És akkor kérdezte a Mozart, ugye, hogy hát melyiket vegyem ki? Ja. Na, szóval számonként változnak a, tehát trekkenként változnak a közreműködők, nem mondok el neveket, mert akkor a műsoridőt fölkonferálnám. Hihetetlen stáb dolgozik. Azért emeltem ki a Chas Benavent nevét, mert hát amit ha ő csinál, az valami eszletlen varázslat. Tehát akkora tüzet tesz bele, úgy pakol, olyan tempó van, tehát tényleg tehát szavak kevés a szóra. De ezt ugye hallja majd mindenki, hogyha abbahagytam ezt a fecsegést. Az első 6 felvételt konferálom fel ezzel, nagyjából túlmegyünk a műsor felező pontján, de őrlődtem, hogy 5-ig menjünk, vagy 6-ig, hát menjünk el 6-ig akkor. A Kalima az 1-es felvétel, Un Amor Real, Soleapor Buleria, a 2-es, a 3 A la Liebre, aztán a Plaza Gespagna. Aztán azt mondtam, hogy ez a Gerardo Núñez és Chano Dominguez Jazz Panya 2-es című lemeze 2000-ből mely Németországban jelent meg, és iszonyat jó, nem mondtam még. Na, akkor innen folytatjuk akkor. Akkor a három A a Liebre, utána a Plaza Jazz Panya, aztán a 4-es jön az Alma de Mujer, ez kolumbiai valamiért, kolumbiana, az a megírva, bocs, keresem a szállat, megtalálom mindjárt. A Blues for Pablo lesz az 5-ös felvétel, itt nyilván Picasso-ra kell gondolnunk, és Latido Loco lesz a 6-os. Ezután jövök vissza a felező ponton, és konferálom fel a folytatást. Na, induljunk akkor el ezen a mesdjén, és akkor haladunk tovább. Iszonyat jó lesz most nekünk.
2: A kopasz úrnak kész a teája.
3: Peti, kérlek, indítsd el újra, mert belebeszéltem.
2: Kedves hallgatóink, adásunkat rövid technikai, és egy hosszabb logisztikai szünet után folytatjuk.

0: Starkey és Hard Jazz Club használt zenei magazin.
1: Dijon a liebre!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpi.

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Gerardo Núñez és Chano Domingueznek a Jazz Penye 2-es lemeze, amit annak idején megvettem, az Act Music-en jelent meg 2000-ben Németországban a produkció. Ez a lemez évek óta nem került a szemem elé, most találtam rá. És akkor 65-re jutottunk el, jönni fog még 5. A Jerez Chicago a 7-es felvétel, a Paso Forella lesz a 8-as, a Mr. Senior a 9-es. Cutembien es de Sevilla lesz a 10-es, a 11-es pedig, amután már évek is fog búcsúzni, a Samaruko. És utána még 2 felvétellel vezetjük ki az adást, ezek időn túli zenék lesznek. Na indjön akkor gyorsan ez a 5 felvétel, hogy még a búcsú rendesen beleférjen.
2: Figyelem! Ez csak egy rádióműsor.

0: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
3: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
4: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.

0: rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter és Gerardo Nunez és Chano Dominguez Jazz Panya 2-es lemezét hallgatjuk. Az Act-nél megjelent Németországban kiadott 2000-es produkció. Elképesztő, hogy mit mutat. Hát akkora tempó, akkora, hát egy Charles Benavent nevét kiemelem újfent. A ő a basszus nagyon sok helyen. Egyébként nem csak ő, mert máshol, mást is láttam, tehát ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy mondjuk ne lenne itt. Bruno Garcia Fons. Hoppla. Direkt nem mondtam a neveket. Elképesztő, kik vannak itt. Jorge Prado is. Jó, oké. Szóval a lényeg az az, hogy nagyon hihetetlen válogatás csapat van itt, és nagyon nagy nevek. A Michael Brecker is fújt még itt. Jó, nem is nézem a neveket tovább. Na, ezzel búcsúzom el tőletek, hogy remélem, hogy mindenkinek sikerült iszonyatosan jó egy órát összehoznom, vagy 50 percet, és ezzel a szerkesztő, műsorokzető Zsuffa Péter megköszönöm a rádiólogatók figyelmét, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. A két időntúli zene, a Palacsik és a Blue Solea, valami ilyesmi. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos weboldala a 3w.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom: www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. If it
1: takes forever. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és Freddie Cole 2020-ban ment el, két lemez van itt tőle nálam, és annyira örülök, hogy most egy énekes találtam, mert ez hiányzott nekem egy ideje, és itt lesz hang, lesz éneklés, nagyon-nagyon rendben lesz a dolog. Na, az van, hogy a lemez egy picit rövidebb a műsoridőnél, ezért a 11 felvételes első lemezet meghallgatunk, ez a Le Grand Freddy lemez, itt jazz standardeket és örökzöldeket hallunk tőle, eszméletlen hangszerelés és hihetetlen frazír, és nagyon komoly cucc megy. Nagyon jól fog szólni. Nem akarok túl sok időt rabolni, úgyhogy ezért úgy mondom el, hogy az első 7 felvétel a műsor első felező blokja, az I Will Wait For You, ugye egy nagy-nagy sláger, hát ki ne ismerné egyébként, Jacques Demi Norman, Gimbel és Michel Legrand a szerző trió. A kettes lesz a How Do You Keep The Music Playing, aztán I Will Say Goodbye a hármas, utána közben egybevettem egyébként a én adott bázisommal, a One at a Time lesz a négyes, a One Sip on a Summer Time ki ne hallotta volna már, ezt ugye az ötös, a hatos lesz a Wild Mills of Your Mind, és a hetessel zárjuk az első blokkot, igen, a hetessel ez a Make the World Your Own, és akkor ez a hét felvétel fog jönni most, aztán utána szünet, nem szünet, hanem felezőpont, ami kicsit akár át is lóghat, és onnan még utána a hátra lévő 4 felvételre kerül sor, ha jól látom, igen, és utána egy búcsú, és egy másik lemezel ugrunk át a műsor lekeverési zónájában. Indul az említett 7 felvétel.
2: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására. If it takes forever.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
0: A zsuf.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

0: Everybody has a kapitos i szkola in his life.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és akkor ugye Freddie Cole-nak a Le Grand Freddie lemezét hallgatjuk 1999-ből, és innen ugye 7 felvétel volt hallható, de jönni fog még 4, amivel elérjük a műsor végét. Utána pedig átugrunk egy 2000-es lemezére, az pedig a Merry Go Round lesz, és onnan 2 felvétel fog jönni, de azok már időn túli zenék lesznek. Na nézzük akkor ezt a 4 felvételt, ami most jönni fog a lemezről. On My Way to You lesz a 8-as felvétel, igen, a The Love Makes the Changes lesz a 9-es, a Once You've Been in Love lesz a 10-es, és a You Must Believe in Spring lesz a 11-es. Michel Legrand nevét fogjuk itt látom egyébként, úgyhogy én nagyon úgy gondolom, hogy az egész az ő apropóján születhetett meg. És akkor ez a 4 felvétel fog jönni, aztán átulunk a másik lemezre, a kivezetési szakaszban következik az említett 4 felvétel.

0: love makes the change.
1: Péter Fogarósa vagyok, immár 20 éve. Úgy vannak rendben a fogai, mint a jazz műsora.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik. Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

Figyeld a fákat. Rájuk hevert a szombat délután, apró földrengés mozgatja a kukákat, csak egy veréb nézik után. A beszédhibát falevelek racsolva várnak a nyárra, nyírkos árnyékban elheverek, slágereket tudod rászni.

Itt a Zsufapéter Jazz Club, a mikrofonnak a Zsufa Peti, és akkor a Freddy Cole-nak a Le Grand Freddy lemezét hallgattuk meg gyakorlatilag teljes hosszába. Ügyesek voltunk, akkor bele is fért a műsoridőbe, iparkodtam a rövidebb spotokat, bejátszásokat használni, hogy ne csúszunk meg ezzel. Ellenben a kivezetési szakasz most egy 10 perces blokkot, vagy akkor is hosszabbat is jelenthet, amelyet ugye a technika majd le fog keverni. Ez a 2000-es lemez, Freddy Cole-nak a Merry Go Round című lemeze, és a Watching You, Watching Me lesz az egyes felvétel, és a It's Possible lesz a kettes. És akkor ez a két felvétel lesz, ami időntúli zeneként zárja ezt a műsort. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, és nagyon bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos jobb oldala 3W.zsuffajazz.hu, és ezt idegenyelv hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.